Isayasi tan jaki bagaloi nana film isegi kudol lantok chubu loi jere. Adomna thoram tabiri ba sekasbani imfalgi kangla channel dagini. Hauzikayu ki pung tare tare sandok cheri konjal na chom.